Úgy meg elbetszés, nem de menen, és nincs se tebe, és most szóra, de hogy teszem már múlt, ahogy elbetszés, akkor beiket a diszkosz, de újság a bízom, hát már csak egy becsbi teszem, hát már csak szerint higgyna. Oda csak egy naptana, hogy elbetszön cbc.ca/jobs. Akkor tudom, hogy mondjuk, hogy elbetszés, elbetszön. Hát tudom, hogy nem tudod szépte meg, ahogy az én haknóz memnen. elma.moses@cbc.ca. Igen, meg oda a nagy sejt, akkor itt a nagy csak Isten, és igen, akkor no, Men's EU Ino SC Regional Association Golf Benefit, de igazán bambítat, oda itt a szeget, no, a golf sató kárci. Hát jó, hogy a vajó sejt, hogy ilyen egy bító, hogy ne bárc a gajó, igen, meg a nagy Pegyed a nagyon helytés, oda hívjuk szíts, hívjuk kenyág a hab, mi kicske. Ha valami csak jó, ha gadog nincs, de csak az is, kiemelk a hodá, amit ne csak nincs, van nekem, mi jó bít, kiemelk a jó hiton, kiemelk a jó cskod meza, kiemelk a hodá, hogy akam, hogy hívjuk szíts, nincs, mi is menetet. Ahogy, hogy én, szín, ha makad, men, at mira.ca. Ok, meg min, oda, hogy itt már hívsz így. Akkor csináltad, de igen, hogy sejtsd. Akkor csináltad, hogy mit tesz Regional Events and Entertainment Softball Tournament Gatna, hogy ez a, akkor nincs, no, is sosebb tudj szkosszod a Park Sankarci. Kérde, hogy csak most így tetsz, akkor csináltad, hogy ezen, hogy beszél, hogy sem higgyen soha, hogy buktad. Nincs, no, nagy adassabb, ihem nincs, no, is sosebb tudj szkosszod a Youth Center, hogy tetsz a Bekstá, hogy egy sebe, egy kérem meg, akkor csak tudod, hogy akkor csak már mi hóan a sikeg, akkor nem hívok összőcs, de egy tepskeg, és kérem meg, és tudod, hogy itt az, hogy csak bogom, hogy itt ott ég, azokon kérem meg, hogy mi is kodin meg, akkor nincs no, beig stávsa, bet tudj szkasszod, de beig bíhem, meg oda se is bígja, Wellness Center, hogy tetszem. Kérlek én, de Joey, just know here, gon he, Jay Dottaug, Hatszagon, he, de Jamie Okamak. Kérlek, hogy Dogon Zagon, ezt nagyon higgyek, kérlek, hot chocolate, Jadet. Akkor jó, de hidetsz, hogy ismén, hallgossaska, hogy a pisztegnot. Nominations Gonjinji Giba Udei Dessa Jash the Bit Jonji H the Beta Justin Yo the Beta Justinach Agonish no Bakstosha but the discuss that nya ishwija agmach Gagiacha G habitas and Hamagan Hijam Sningno how we hako joinji Damagjad Jash to Nashtagno J Chief Matthew Shanush Administration Building a large conference room and we advance polls nay it to discuss that minden gyászló nesteg, nincs sabit, hogy is szkasszadat. Kérem meg, ahogy hiább hestesge, hogy nyen daj meg a nadgiba, hogy gyegy is tebed oda hegy. Hegy a East Main Minor Sports Committee. Sesebb hestel, hogy gyegy új hakóan, hogy nestom nadgiba, hogy is szkasszadat, mert gyegy bítaszin, ha meg a gyemszín higgyenó. Nem meg gyászló nesteg, nincs band office idetze. Annak a dassat, hogy is szkasszadat, újság a bízom. Kihagó, hogy ez somna nagy, nincs nő, nincs sobb, hogy is kosszod, de újság a bízom, de hidacsa iszménynek mindjárt bimbíteg, nincs gehaj. A power organ nincs nő, nincs sobb, hogy is kosszod, de meg nincs nő, nincs sobb. Na, nincs nő, nincs sobb, hogy is kosszod, de is kezdjeg, hogy adódik nincs grand entry, ke meg na, nincs nő, nincs sobb, hogy is kosszod, na, adapta is kezdjeg, hogy adódik nincs gehaj, grand entry. Egy meg head dancer is Mackenzie Otterace, ke meg Shania White. Head dignitaries, and we host drum. I'm going to be Little Creek singers, co-hosts. I'm going to be CCB singers. And you might go to my name, I'm going to be a good Nagamosuch, Whitetail Creek, Nagamosuch. Meaning, the honorary J. The Bitch, Northern Medicine, Nagamosuch. In the MC, how Gerald Chum. Arena Director Dave Hookama, Onya Chawichi, got Clayton Tomadok, and Magui Head Vet Clarence Trapper. We know that Saito Magazagon, see Tomadok at eastmain.ch, and Jisham Missin Hizano, and Timothy at Mayapu, Timothy.mayapu at eastmain.ca.
Bu da gayda sawa skaig nisha gul jatsko me zanoj bashi jau shin higin shu anoi buktat nishin gudosha bedu jiskosu da gyan nishinu nisho shop. Aguda da gaydasa gyan rin place baik shdo ish shibija ajat shabayar. Gema guji hai jau sinzu jamamu bit cha yuge jabin bitaj go hai udai hua skaig nisha. I get ja yut out in heat shinta don't a good nisho no gudosha but to discuss the gravel pity that's a bike stow is shuja ja chibe get the good jig imagine no a good tent judge magi a gate a gathering place I'm going to give a just good mago yak dan dasha do do kuna masan od masayak kier chai kuna se kemak donat se jau shagnoj kemak kudik tsugon hijiga bimbito go no Udamini dasa is actually manji how gonna ji nish ja wa magno jonji ja stibe jo dai dasa board of compensation you the better just so it that now pon how ga ida bit si do an twi elections how ga nish no back stop but to discuss that ja to take a notch how go bit manji sho wa with my dogs